Út meg ebbet szíves, meg az a nendai menedzsóan gyíjtse, úgy ebbet szí mi mecs. Akkor beig huan, csak ebbet szíjeg, ha jó debázs monájtok, csak debázs omt. Akkor nincs no, nem sem ebbet, hogy szkasz, de mecs, csak gyíjt teszen, ha meg, hogy mi szín hígen van. Kér meg nincs, nendai meg no, zsúda, csak ebbet szíjtsi, de csak debázs muszó, és már múlta, ha akkor beiget, hogy szkasz, de újságú bízom, mecs, csak gyíjt a bíték, és csak mi szín hígen van. Kiadásig díszpina a cbc.ca/jobs. Akkor tűnt ki, amin Jameson nem akar, ha itt Montreal, akkor csinálnok sem híg a Pestet, petición. Kér meg itt olyan adott szét magad, akkor akkor a Jameson nem akar, az memnen Elma Moses, elma.moses@cbc.ca. Kér meg Gorgi, ha itt, hogy mindjú jöjjött, ha jöjjött, hogy elkibó, csa, stónás stács. Egyébként ilyen is elkibó, csa, hogy ne zsolja, hogy a csás tibicsi, de csa, jó, de becsi, a színes Board of Compensation. Akkor Advanced Pulse, nocs, eljegen, nocs. Kia meg nincs az is vicsa, hogy akkor csak egy isten, az minden nincs no beigstáosabb, hogy tudjuk szkasz, de csak tudni ezt, hogy beigstáosabb, hogy csak bíjem nincs az kaffi sapétok. Ó, én az, hogy mi hall, de no, hosszú van a pédet szem. Akkor csak egy Cynthia Miller Lottman, akkor kibar csak szkodd menzett, de ha más vicsa, hogy tudom, autism, ADHD, FASD, dementia, kiek, hogy hagyinicskek szagajon a sejmen így. Akkor nincs nem is, hogy tudjuk szkosszat, akkor nos, hogy jadad, hogy ugye, hogy dák sícsa. Kérnye, hogy meg a hapsa, nincs nem is, hogy tudjuk szkosszat, hogy egy desz a hosszúan a PMSDC. Aptóbícsa, nukodás bíjem, aptóbícsa beigstam. Uta mini da se vas kajkine šaške bim bih tegno od hano da masa noć. Ako nešto to džiskose da uviša ako bismo meče džad odig noć. Ča će bić bihim pa kaškan džiškaš bim bih tegno pa ikšta ođa će bijaš bihim apto u bić nešto. Kje mago da i daca ić. Ja bi džaj ća ovo da no da masa noć. Če buk saj tako sunođa idu teg džaj. Nga zagon džaj bić te, džadi ja bić te, ga mi tu su ja kako jege no. Kje mago mi sunođa zagon. Jam chad and I told her jam chad the ag mitat came again that to jam chad yaga he ate that we with the mockers go hinji Daisy Stephen ayum jates the I would stock I go CB development project coordinator and I would sit to you out that son nene na bike bike stone nene na bike stone yai nene na no gotas yai go yes that mean any was going to know it's that son nest nish nish nish shosh. Da we smeeny that's a gunjinji who that Josh be a Johnji Northwest Company. Oh yeah, and not how you can give over but he's manu yoka than a di had a tim he quit is a guy up to be a niche or not up to dish catch up to be a good jade stag. Can make it to go on hashem guya go up to dish can meet sick. Can't nest to do nagnoge which I do touch on gia. Gallo cardio ogni shame datum no name den ogni dit stagol jaji udin sayok in game a good gene and the magnus go and jaji wo chuat in and bimbija hai bimbita no